nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: zene. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on baby, show me all your dance gadgets. Make it stand up.

0: Someone.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ez

0: Super DJ Rádió.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szöveg.

hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

reggelt, csókolom mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok. Ez itt a Bakalit, benne pedig a 90-es évek zenével, mint mindig hétfőnként. Hoztam egy-két élményfakasztót és emléképresztőt, remélem mindenki velem. Tehát itt a Boriszkát halljátok élőben, egyenesben. 10 óra múlt 3 perccel. Jó szórakozást kívánok mindenkinek.

kellemesen lehűlt az idő egy picit, úgyhogy nagy vihar volt itt tegnap este, kézzeleket keresek a pakótunk, mikor essen, ugye? És az örög és a villámlás is megtörtént, remélem, hogy nem látott a Kelly Family a folytatásban. 90-es éves sztárcsapat érkezik, ez a Vulk.

Szeroszkin énekelnek, te szintén Timmer Péter Csillagos filmnek az egyik vetéldalát halljátok. Jalovis József úrnak is szívdapot, szét hetet kívánunk. Welcome to 90, bizony Iváli Gergely úrnak is kellemes szívdapot. Bizony szeretjük a Szandit, Mesi is írja, és természetesen nekünk is nagy-nagy kedvencek, és nagyon szeretem. Nem azért, mert izzad benne a lábam, hülyeség. Na. Nagy pusztantás a villalakóknak, tényleg szuper kezdés volt, Mazsinak is jó reggelt, jó délelőttet kívánok. Örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, és együtt emlékszünk a 90-es évek.

ilyen vicceskedéssel egy kis kiskártyát hoztam nektek a szoftver üzemeltetők jó voltából, számítógépe slang szóltál mondjuk úgy, hát inkább mondjuk úgy az irónia fegyverével készülünk hadakozni az errorok ellen. A Winchester katedrába tessék gyorsan bevinni. Alfa változat, a programok készítésének az az első fázisa, amikor megpróbálják figyelembe venni a felhasználók visszajelzéseit, latin szó jelentése nem működik. Béta változat, a program megjelenés előtti utolsó változata, a béta egy latin szó jelentése még most sem működik. Hiba üzenetek, rövid, velős üzenetek, amelyek segítségével a programozók a felhasználókra hárítják a programjai hibáit, hát ez nagyon igaz. Na mi a hardware? A hardware a számítógép azon részeinek gyűjtőneve, amelyet meg tudsz rugdosni. A szoftver a számítógép azon részeinek gyűjtőneve, amelyet lehet szídni a szerzőjével, ugye egyetemben már, ha tudod. Segítség. A programok azon funkciója, amelyek segítségével a felvetődött kérdéseid mellé újakat szerezhetsz. Ha megfelelően használod a segítség, ugye a helpdesk funkciót, akkor több oldal megtekintés után visszajutsz kiinduló pontra, anélkül, hogy bármit is megtudtál volna, és elcseszel egy csomó időt. Hibajavítás, ugye patch. A programozó szánalmas kísérlete bűneinek helyrehozása. Nyomtató, hát az egy ízetlen tréfa, egy nyomtató három részben áll, burkolatból, a papírbegyűrő mechanizmusból és a villogó piros lámpából. Na, mik a programozók? Ezt tudjuk? A programozók a számítógépes bosszúállók, azon csoport tagjai, akiket az iskolában folyamatosan gúnyoltak a szemüvegük miatt, akiket bemagolták az összes Star Trek epizódot, ám most már többször és milliómosként felhasználó baráti idézőjelbe programokat írnak, amelyekkel bosszút állnak az egykori őket gúnyolókon, hogy őket vették kukikorvást, ha szokták mondani. Felhasználói készikönyv, olyan tárgy, amelyet az asztalláb rövidségének kompenzálására használnak, egyébként alkalmas még a monitor szemmagasságának emelésére is tényleg. Na, a tervezett megjelenési dátum a szoftvereseknél az pontos számítási módszer abból áll, hogy a tényleges megjelenési dátumból nyugodtan le lehet vonni 6-10 hónapot. Felhasználók. Adon személyek gyűjtőneve, akik a monitor előtt üldögélnek. Áramfőtípusuk van, a kezdő, a haladó, meg a profi. A kezdő felhasználó az az ember, aki attól fél, hogy egy gomb megnyomásával tönkreteszi a számítógépet, egyébként előfordul. A haladó felhasználó az az ember, aki nem tudja megjavítani a számítógépet, miután egy billentyű lenyomásával tönkretette azt, de a profi az az ember, aki másik számítógépet is tönkre tudja tenni egy billentyű lenyomásával. Hát nagyjából ennyi a kis hozadéka, amit esetlegesen nem tudod a szoftverezésről. 2009-es évek, megyünk tovább, még Pagyar érkezik már is a Bye Bye Session.

Mária Bálintónak is kellemes szét napot kívánok a fényező, fényőző műhelyből. Természetesen örülök, hogy te is velünk vagy. A YouTube-os dalt majd megnézem, vagy megfigyelem, vagy meghallgatom, nem tudom. És a István úrnak is gyönyörű hétfő reggelt kívánunk, és szintén örülök, hogy ti is velünk vagytok. Örülök, hogy ilyen sokan hallgatóztak így a hét első napján, és emlékeket

amíg felfelődik a zene, addig a mai napi morgásomat is elmondanám, hogy tehát, hogy így igazából a bürokrácia, mint nagyon sok helyen már megénekeltem, mindig újabb és újabb hullámokat vet azáltal, hogy nekem legyen mi morogni. Egy drága ismerősöm mesélte egy csoportban, és gondoltam, hogy megosztom veletek is ezt a történetet. Ő nem nagyon szeret bankkártyát használni, azt mondja, nagyon sajnálja a bankoktól a pénzt, ő utalással kapja a fizetését postai úton, és úgy gondolt, hogy belőle egy barátjának, egy vidéki barátjának ad kölcsön egy valamekkora összeget, most már nem emlékszem mekkora, de 100 000-nél kisebbet, tehát nem egy óriási változatlan összegről beszélünk, hogy, és gondolta, hogy ha már úgyis a postán vette föl a pénzt, ha neki van postafiókja, akkor majd ő ott el tudja utalni a barátjának. És ugye régen az úgy történt, hogy kaptál egy rózsaszín csekket, kitöltötted szépen, elutaló, utaló, ennyi volt a dologba, és aki fölvette, villantott a személyigazolványt, és akkor kézbe volt a pénz. Ez így működött, 2-3 napon belül megszokott a rózsaszín utal. Lehetett elsőségét kérni, még ha jól emlékszem, de alapvetően 2-3 napig szólt a dolog. Na most ez nem így van már. Ez úgy van most már, hogy kikérdeznek rettenetesen, tehát minden adatodat kell küldeni, és 27-féleképpen egy fehér papíron, ráadásul egy eléggé bizonytalan kinézetű papíron. Utána be kell mutatod a személyigazolványodat is. Na most ahhoz, hogy te pénzt tudjál tenni a rendszerbe, hogy ehhez miért kell személyigazolvány, magyarázza el nekem valaki, nem tudom. Cimborám ott kérdezte már a 88. ilyen kérdés után, hogy esetlegesen hozzá be az orvosi leleteit is, hát ha arra is szükség van, ki tudja. Úgyhogy problémát okozott az egész dolog, és a legdurvább az volt, hogy neki meg kellett jegyeznie egy 9 számjegyű kódot, itt most nem viccelek, 9 számjegyű kódot, amit, mert hogy futár viszi ki a pénzt, tehát ezt a posta futárok intézik, hogy az MPL-es sofőr tudja azt a kódot neked neki adni, és az alapján tudták kifizetni a másik oldalon. Egy nap alatt odaért, de azt mondja, és az volt, azt mondja, nem is ez volt a legdurvább, hogy ilyen rettenetesen tekervényes szar lett az egész konstrukció, hanem hogy az volt a válasz, hogy mert olyan gyorsan ki fogja vinni a futár, hogy maga azt nem tudja követni. És akkor ugye a cimboremnek kicsit úgy az a vörös egyszem agy sejt, ami arra van neki, hogy nyugtassa magát, az úgy elpárolgott, és kijött belőle az állat, hogy fél órája cöcögtetik, itt tötyörésznek neki, és még őt mondják, hogy nem elég gyors. Úgyhogy én nem tudom, hogy ki találta ki a postát egyébként mostanság, tehát régen is azért voltak vele problémák, de most, ami zajlik a postával kapcsolatban, tehát ugye megénekeltem azt, hogy a címekkel, nevekkel milyen hadilában állnak, de hogy egy ilyen utalást fölöslegesen szarrá bonyolítani, most gondolj bele, hogy félreütsz, vagy elírsz egy számot, vagy a 9 egyik kódot mellőtöd, vagy nem tudom, akkor mi történik a pénzzel? Hiszen akkor vissza se kerül, tehát akkor bemarad a rendszerbe, és akkor én több 100 000 forintok így bent tudnak maradni a rendszer. Lehetetlen. Tehát nagyon szépen kérem az ilyen postai atya úristeneket, ne csináljuk már ezt. Ne csináltok magatoknak se több munkát, mert miket se idegesítsetek meg azokat az emberek, akik még mindig azt a dolgot szeretnek. Igen, a cimborám egyébként tényleg ilyen old school, képeslapot szokott küldni, levelezni szokott, táviratot már nem, mert ugye az nincs, de ilyen dolgokat szeret csinálni. És borzasztó szarul érinti, hogy ezek így már nem működnek, és kár, mert igénynek szerintem.

Na, kedves Vivik, 20% szokott mérünk borult az időjárás első fokú figyelmeztetés van országszerte kiadva zivatarra, és a hidegponti hatás is érzése nem ered, ugyanis száporok, zivatarok szeles idővel indul a hónap. Mit is vegyünk föl? Hát nyári ruha esernyőben mindenképpen elkelhet ma. Hétben sok felől lesz belettünk, csak kevés helyen sütött ki pár órára nap az országban. Hát bizony egy hidegpont hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel is, viharral, széllökésekkel. Sok felé lesz élénk erős az északnyugati szél, napközben 23 fok körül alakul az országban a hőmérséklet csúcsértéke, melegszik az idő, változékonyra fordul azért az időjárás. Kedden például kezdetben a Dunától keletre, még sok felől lesz az égen is, ott helyenként hútorzápor zivatar is kialakulhat, hajnalra, északon és délnyugaton fordokban pára köd is képződhet, ezért reggel gyorsan azért fel fog oszlani, hát feloszlik. A többfelé lesz élénk a légmozgás, és záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulnak, 8 és 16 fokra melegszik 23 és 29 fokra a levegő. Szerdán nyugat felől lesz helyenként megnövekszik a felhőzet, esőre, záporok, zivatarokra számítanatok kell, helyenként hevesebb zivatar is ugyan kialakulhat. Ezen a déli es, majd az északnyugatira forduló szelet kíséretik élénk erős zivatarok, e környezetében viharos széllökések, hajnalra 9 és 17 fok, délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, 18 és 31 Celsius fokot mérünk a legmelegebb órákban. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatok, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat, bizony a legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, úgyhogy hát kedves nyár és az idősén a hőmérséklet tényleg, viszont azért a változékonyság az zivatarokra figyeljünk. Hétfőn például hidegponti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, gölcsös panaszok, légyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, írják a dokik. A fületebb idő miatt nehéz légzés, légszom, rosszulét is előfordulhat. Az UV sugárzás erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet, bocsánat, a bőrünk védelmére, hogy kellemes legyen a bőrünknek. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre is. Közlekedési meteorológia. Hétfőn az ország nagy részén több hullámmal számíthatunk, esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Előszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel is. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lesüket a látótávolság, sokfelé lesz élénk erős a nyugati észak-nyugati szél, észak-keleten pedig a déli délkeleti szél lehet élénk, viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekkel számítani kell, és akár jelentősen mértékben is csökkenthet a járművekmenet stabilitása, tartsuk megfelelő követési távolságot. Fenyők, pázsiszfélék magas, bodza, csalánfélék közepes, és gombák, lórom, epefélék közepes koncentrációban vannak a levegőben, tessék ellenük védekezni. A Balcsinál is sok lesz a felhő, kevés helyen süthet ki pár órára a nap a tó térségében, helyenként lehet ott heves zivatar és felhőszakadás a jégesőben, júj, viharos széllökésekkel. 22-24 Celsius fokot nézünk majd, 20 Celsius a hőmérséklet és a magas UV-sugárzás, hát korlátozottan alkalmas fürödni, és figyeljetek a zivatarra, a viharjelzésekre, mindenféleképpen tartsátok be az ottani utasításokat. Nem csak a közlekedési infók, ez itt a Super DJ Rádió, benne pedig a Boriszka, és 90-es éveket hozunk, remélem sok-sok jó emlék jön elő.

akiben rengeteg mesztelen néni sajnos sose látszott meg teljesen mesztelen, mert csak utazták a sok mesztelen közé, egy úriember, ez volt a Bellop csapata, a dal pedig egy régi szép emlék, ez a Sweet Harmony.

Na keresztben 10 óra 40-es a frissítés, viszont árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé, Lébény előtt, a 138-as kilométernél egyelőre csak leállósában zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, az ott nagyon hiányzott. Az ellenkező irányban Budapest felé Győr térségében a 109-es, valamint a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért csak egy sáv járható, 3 kilométert meghaladó már a torlódás. Távolabb ugyanaz az irány, csak Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódásra számítsatok, főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik, bocsánat, és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M4-es autózon a Budapest felé vezető oldalon Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél műszaki hibás kamion miatt szárták le a belső sávot. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalán Kulcs térségében egy személyautót között a szallagkorlátnak, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Távolabb szintén ebben az irányban Érdnél a 15-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egyes sáv járható, jelentős már a torlódás. M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalon Martonvásár és Kápolnásnyék térsége között a 34-es kilométertől a 37-es kilométerig szallag korlátot javítanak, a mozgóterelés mellett az aktuális munkaterület mögött a külső sávot szintén lezárták, 3 kilométeres a torlódás. M30-as autópálya Tornyos-Németi felé Kis-Tokaj térségében 21-es kilométernél korábban egy kamion az árokba borult, a műszaki mentés folyamatban van jelenleg a forgalom korlátozása, jelenleg viszont úgy tűnik, hogy már megszűnt. A 3-as főúton Mezőkövesd és Mezőnyárad között két személyautó karambolozott, a 145-ös kilométernél a fél útpálya járható, valamint a 4-es Mezőnyárad között két személyautó karambolozott, a 145-ös kilométernél a fél útpálya járható, valamint a 4-es főúton Nyíregyháza belterületén a Debreceni úton két személyautót között össze. Kész a

Hát, hogyha esetlegesen valaki a Russzici Szikszre kíváncsi, nem feltétlenül kell Amerikába utazni, ugyanis egy teljesen megfelelő a kólos ízléshez, vintage kategóriában megtalálható, igaz, nem annyira közel, de mégsem Amerikában. Ljubljanában található a Russzici Szikszre vintage bar, korrekt sörökkel, remek zenével, isteni elhelyezkedéssel, első osztályi kiszolgálással, minden megvan. A Lone Wolf sör, azt hiszem az egyik legkülönlegesebb sör, amit itt a életemben, és itt kapható. Lomlaknál IPA sörrel is találkozhatunk, fantasztikus áttekintető itallapokkal, egy nagyon-nagyon jó kinézetű, és tényleg Amerikára hajozó, de nem annyira gájlos, tehát nem annyira lekövetős, hanem tényleg igényesen kinéző Route 66, nostalgia, vintage bar, és hogy mindenkinek ajánlom figyelmével, aki Ljubljanába jár.

üzenet és üdvözlés egyben. Rica kisasszony írja nekem, hogy üdv minden szuperrádió hallgatónak, én úton melóba, de veletek tartok ma, és Encsikének üzenném, hogyha hallgatsz, jelölj meg Facebookon. Encsike, üzenet, jelöld meg Facebookon Ritát, mert fog neki örülni. Én átadtam.

Hanek Gáborodnak és hajna Bellés Petre Zsolti barátomnak is mondanám. Surci úr, nem Sasa, Boris. Mondjuk az milyen hangzott volna, hogy bye bye Boris, arra csinálj rímet, nem? Akkor úgy énekeltem volna szerintem a padödő, hogy bye bye Boris, lesz majd a határon túl a víz, úgy csak kaphatsz vízumot, így áll inkább stórumot.

Kőszeg Gabinak pedig üdvözlöm a kicsi szívét. Mennyire utálom, amikor Borkának becéznek? Van olyan kedves lemezlobos barátom, aki folyamatosan úgy, hogy Borka kartás. A világban ki tudva lekergetni, tőlem már megszoktam nagyjából. Nem Borka, baszki, polisz. Téged se hívlak Gabriellának.

Sziasztok, itt a másik üzenet. Szegedes Boriszka, sziasztok, szuper a Kencsika jelen, mint mindig gyönyörű szétabot kívánok mindenkinek, szeretettel jó zene hallgatást, Puscsika, Kencsika és kedves Huttinger Ritának üzenem. Nagyon nagy örömmel bejelölném, ha lenne Facebookom, de nincsen. Úgyhogy a kapcsolat másképp lesz fölvéve, ezt ígéri Kencsike. És tudom, hogy hülye a postás természetesen. Kencsika, innen üzenem, te egy marha szerencsés ember vagy.

Egyre jobbakat írtak. Mazsi írja azt, hogy a Borka az románul befőttes üveget jelent. Köszi, egyre jó. A lakomra célzol, mondd. Az inkább boiler. Abból is lehet Borka, persze, jó? Na, kattanjunk le Rólandra nagyon gyorsan.

Több komolyságot eltársaknak, jön a horoszkóp, június 1-e. Június rendőrtesen indulhat számodra, Kos, mert hogy hát veled kezdjük itt a mindenféle sorolgatást, úgyhogy a nyilas telehold után energiák segítenek tisztában látni a céljaidat. Egy munkahely vagy magánéleti helyzetben sokat nyerez, azzal türelmesen reagálsz. Van ilyen, biztos bikák. Hétben úgy érezheted, hogy bizonyos kérdésekben végre egyértelművé válik az irány. A hétvégi felismerések gyakorlati formát ölthetnek, ne hagyd, hogy mások sürgessenek, a saját tempómmal sokkal megbízhatóbb eredményeket hozhat, mint a kapkodás. Ikrek! A kommunikáció ma különösen fontos szerepet kap, könnyebben meg tudod fogalmazni az elképzeléseidet, és mások is nyitottabban fogadják a mondani valódat. Egy váratlan hír vagy beszélgetés pozitív fordulatot hozhat. Rákok! A hét első napján érdemes nagyobb figyelmet fordítani a napi rutinra, valamint a teherbírásodra, apró döntésekkel is sokat javíthatsz a közérzeteden, valamint a te energiaszinteden. Oroszlán, a hétfő inspiráló energiákat tartok a számodra, a szerelemben vagy egy pontos kapcsolatban új lendület érkezhet. Iván lendül, szűz, nagy teniszező volt régen, ne tessék röhögni, szűz. És elején röhögök. Az otthon a családod vagy egy személyes ügy kerülhet fókuszba ezen a napon, nem kell mindent egyetlen nap alatt megoldani, de nem ám. Mérlegek, a hétfő mozgalmas lehet, de kifejezetten kedvez a tárgyalásoknak, egyeztetéseknek és fontos beszélgetéseknek. A nyitottság meg a rugalmasság most több ajtót nyithat meg előtted. Hát igen, a nem rugalmas ajtó nehezen nyílik, skorpiók, de hülye vagyok. Az anyagi kérdések és a hosszabb távú biztonság témája kerülhet előtérbe. Most érdemes reális terveket készíteni, és nem hagyni, hogy az érzelmek teljesen átvegyék az irányítást, tehát a döntéseid felett. Nyilasok, a tenihold a te jegyedben jár bizony, ez is nagyon fontos, és na várjátok, egy kicsikét elugrott az oldal, úgyhogy már is mondom tovább. Na, a tenihold a te jegyedben hozott fontos felismeréseket írják a nyilasoknak, a hónap első napja kedvez az újrakezdésnek és a tudatos tervezésnek. Bakvin Boriszka, most talán nagyobb szükséged van egy kis nyugalomra, mint általában, már mint hogy jó lenne. A hétvége érzelmileg intenzív lehetett, ezért a hétfő inkább a belső rendeződéstől szólhat, ezt úgy hívek másnap szerintem. Na mindegy, ne érezd kötelezőnek, hogy azonnal minden kérdésre választ találj. A csend és a megfigyelés most többet segíthet, mint az előtetett megoldások. Viszont a közösségi kapcsolatok a jövővel kapcsolatos tervét kerülhetnek előtérbe, a nyilas tenyhold utó hatása arra ösztönöz, hogy bátrabban gondolkodj, hogy hosszú távon ez jó, és végül a halak horoszkópja a karrierrel vagy a személyes célokkal kapcsolatos kérdések kapnak hangsúlyt a hét első napján, a hétfő kedvez a tervezésnek, az új célkitűzéseknek és a tudatos döntéseknek is egyben, úgyhogy döntsetek tudatosan, például aztán az iránt, hogy hallgassátok a Super DJ Rádiót, mert nekem van itt még mindenféle 90-es évekből hozadékom. Republik érkezik, talán az egyik legnagyobb sláger 1996-ból, szállják is fel!

tudom, van, de szól, akinek szintén a létjévét pipálhatom, hiszen hegesztőként jelen van Csormás, a jó hírkezdés és műsorszól esteket, üdv minden hallgatónak köszönjük, van, de szól, és természetesen neked jó munkát kívánok, ha éppen hegesztelsz. Egy csak érdekel nekem azt, hogy nagyon viccesek a mai hallgatók, igen. Nekem ott egy tanárom, a környezet tanárom volt, ötödikes koromban, és Csaba bácsinak hívtuk. Egy rocker tanár volt, kisúgták szegényt. Na minden, szóval ő volt az, aki a kötelező ünneplők mellett ő formálba ment el az évzáról, többet nem kellett jönni iskolába tanítani, nagyon szerettük a Csaba bácsit. Neki volt egy ilyen beszólás, hogy ismét jót kortyoltunk vidéki versenyzőnk bőhumor kulacsával. Most már ki lehetne idegesed, akkor nagyon röhögtem, ezen nagyon tetszett, és neki voltak ilyen hülye poénkodásai, hogy gyim voltunk az udvaron, szünet volt, ő volt a vigyázó tanár, azt mondja nekem, hogy Zsolti, ő Zsoltjának ki volt, Zsolti, nézd már, ejtőernyősök, fölnéztem, azt mondja, már visszamásztak, nagyon vicces a tanár bácsi. Úgy innen jöttek a nevek, a tréfarépa, a vicskazán, Poén Péter és Móka Mikulás, ezek voltak a nagyjából. Ezekkel tudott így dolgozni, azért a vicskazán az nagyon kemény. A metonoménia és a... általán az alliteráció egyik érdekes összefonódása.

sokan nem gondolnák, de szabályozva van a parkolás a ház előtti szabályozással. Méghozzá a ház előtti parkolás bosszantó, ugye, de a közvetett logikája szerint, illetve a magyar szabályozásban a döntő kérdés általában nem az, hogy mennyi ideje állott az a kocsi, és a te házad előtt van a járda, hanem pusztán az, hogy szabályosan áll-e és akadályoz-e másokat. A kereszt hatája a Magyarország területén levő közutakra és a közforgalom előtt el nem zárt magánutakra is kiterjed, vagyis a ház előtti utca és járda rész tipikusan ebbe a körbe tartozik. Vagyis hiába a bosszankodás, a más ház elé parkolás nem szabálytalan, nincs olyan kérdés, hogy meddig állhat más kocsi a tekertett házad előtt. Ezekre érdemes figyelni, miatt vitába szállnánk egy ház elé parkolóval. Nézzük meg, hogy az autó akadályoz-e bárkit is. Egyébként, ha úgy tűnik, hogy senki nem ül benne jó ideje, akkor érdemes tudni, hogy a veszteglő jelnévek elszállítására is vannak külön szabályok. Bizonyos esetekben már az idő számít is, a idő tartam is számít, úgyhogy sajnos a helyzet, hogy a szabály más mutat. Mondjuk hozzáteszem, hogy azért vannak tényleg ilyen vérlázító, nagyon-nagyon rossz parkolások. Ugye van egyszer a szabály, meg van egyszer az elkölcsi gondolkodás, én szerintem azért

És érdekesség, 600-at vett egy ember szíve percenként, hogy ez betegségről beszélett. Emiatt ugye egy ember nem képes percenként 300-nál többet dobani, mondjuk az nagyon kemény egyébként. A történet egy 57 éves mind a négy végtagjára lebénult beteggel kezdődött, akit a szédülés és mellkasi nyomás miatt vittek kórházba. Az orvosok akut koszolója szindrómára gyarakodtak, ezért kapott nitrát és heparint, vagy bent tartották megfigyelésre, de sajnos rosszabbodott az állapota. Az egyik epizód során a pulzusa egészen elképesztő szintre ugrott, körülbelül 600 ütést mértek perceként, ez az állapot 20 másodpercig tartott, aztán lassult vissza 300-ra, majd magától visszaállt a normális működésre. Egyébként korábban is dokumentáltak már nagyon magas pulzust, a korábbi rekord például 480 ütés per perc volt egyébként. Na, állítólag egy dán audiológus, Ole Bensen 1989-ben állítólag szó szerint halálra nevette magát, miközben a Halnevű Wanda című filmet, tehát akkor tényleg vicces film, de azért annyira nem, mindegy, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. A beszámolók szerint a pulzusa 250 és 500 között szingadozott, ezért megállt a szíve és meghalt szegénynek, hogy állítólagosan ezek együtt lehetővé tehetik, hogy a szív jóval gyorsabban bejön, mint ami emberben lehetséges. Ez az ingerületvezetési pályáknak, ezek a normál szabályozás kikerülve működnek, de nem szabad ilyet csinálni, úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire lehet ilyen vicces simán lerögni magunkat, ne rögjük magunkat halálra, még rajtam sem. I Know You Woman a folytatás után pedig írja és érkezik, megmutatja, milyen gyűlölve szeretném, mert ezt kérem szépen, nem más, mint a jó prélek is. I love to hate you.

Az Inger Misónak is kellemes hétemot kívánok, ezek Tatániára ébredtem, fantasztikusokat hallomok. Üdv mindenkinek, Misi. Hát ilyen tematikusan igyekszek azért, igen, egy picikét a végét megpörgetni, ez általában nálam szokásos. Nem gondoltam, azért maradunk a ballamosoknál, csak a 90-es éveket hozom nektek minden hétfőnként. Mindig másból igyekszek meríteni, remélem ennek

remélem a tünde is örülne, nem csak a presszó itt a közelben, hanem a tündik, tündéskék, mert majd névnapjuk van, egy Vörös Marti Mihály névalkotása a Tündér szóból, a nevük nagyon szép név, boldog tündenapot kívánok minden tündinek, természetesen vannak másodlagos névnapunk is, amit igyekszek majd mindjárt itt felolvasgatni nektek, amint ez az oldal ide visszakerül a helyére. Erasmus, Gracián, Graciana, Garciela, Hortenzia, Pamélia, Pampil, Fortunát, Juno, Justin, Kund, Semiramis, Tibold, Kadosa, Paulina, Kuno, Konrád és Simeon névnap is van ma. Hát akkor van ilyen névnaposunk, annak boldog névnapot kívánok, Detra Kadosát, ha remeljen ki, külön egy jó kedves ismerősömet. Holnap mondta az Aniták és a Kármenek ünnepjük a névnapjukat, boldog névnapot nekik is. A Szülcsi napsi szólt, ma se hagynám ki, áldott boldog békés napot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja, gondoltok rájuk. Na és a folytatásban egy nagyszerű felvétel érkezzen. Blackbox-al egy klasszikussal. I don't know anybody else.

Közben érkezett a rossz idő is egyébként itt, de nem villámlik dörög, viszont igen-igen beborult, úgyhogy kertel a Armageddon on. Úgy erről nem szabad álmodni, de legalább a zenében mindenféleképpen. És van még 10 perc, mint a befelem, és ez arról a álmodom.

hiszem, van a tejvilág napja 69 éve, megtudtuk, hogy életterő egészség. A nagyon érdekes egyébként, mert ugye azt szoktak mondani, a macska szereti a tejet, az macska honnan jött, rához szereti a tejet, ki tudja. Szerintem mi találtuk ezt ki, na mindegy. 75 éve alakultak az első magyar filmvállalat, ez volt a Mafilm. 100 éve született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő, a szex legendáját nagyon szerettük, és szerettük volna, ha akkor éltem volna, amikor ő szerepelt, én csak utólag láttam, gyönyörű hölgy volt. 68 éve Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt a szocialista párt részvételében. 200 éve született Pierre Cornélia színésznő, ő kérem a Nemzeti Színház első örökös tagja. 144 éve a Nyugat-Alpok egyik átjárójában megnyílt az Olaszországos Svájccal összekötő vasútvonal. 116 éve született Kállai Gyura, aki 1965-től 67-ig volt a miniszter tanács elnök, ez volt a Kállai kormány. 113 éve született Sőtér István,

Nyugdíjas író, irodalomtörténész, 100 éve született Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, neki köszönhetjük kutatásilag a Magyar Tudományos Akadémia mellé a vasúti jó kis fejlesztéseket, és 100 éve született Gácsiki János, színész, szinkronszínészünk, rá is emlékszünk ma.

hogy a házért közben itt egy ilyen kis útkakendőszer, úgy jött rá, a macska szereti a tejet, hogy az anyukájából az jött, mivel táplálja. Na most házért, lehet, hogy ez kicsikét, ez egy furcsa dolog lesz, de ez minden emlős állatra kurvára igaz. Aztán mégsem mondják, hogy a leopárd szereti a tejet, vagy a medve szereti a tejet, nem tudom, hogy te mennyire kapsz a boltban medve tejet, de szerintem ne kóstold meg!

Nagyon szíves figyelmetekbe Szatmári Zoltán urat 18 és 20 óra között ér majd ide a műsorba. Remélem, hogy hallgatjátok majd őt is sok szeretettel. Nagyon szíves figyelmetekbe. Hát persze minden időben a Super DJ Rádiót, ilyen honlap délután igyekszek majd érkezni. Addig is kellemes szétabot kívánok mindannyiatok.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez a Super DJ Rádió.
5: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Super DJ Rádió.
6: I'm David Guetta.
4: Ez a Super DJ Rádió.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
8: Welcome to the dance.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket, a 90-es és 2000-es éperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adások

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

De kell, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

No, ki kér egy jó kis espresso macchiatót, méghozzá Észtországból érkezett hozzánk Tomi Cash, illetve nem Észtországból, hanem Magyarországról szól a Super DJ Rádió, és benne elindult a Retrobox. Szatmári Zoltán vagyok, azaz Dreamer. Mindenkit üdvözlök nagy-nagy szeretettel. Remélem mindenki egyben van és rendben van. Ugye itt a stúdió környezetében esik az eső, de a Viberünkön, ami a +36745959995-ön, azt írta nekem Józsi, hogy nézem az időradart, nyugaton, keleten esik, középen szép idő van. Tehát aki középen van, annak nagyon-nagyon jó. Úgyhogy köszöntök a Viberen is mindenkit, majd nem sokára vissza is térek rájuk. Egészen 8 óráig fog tartani majd a Retrobox. Remélem sokan velem tartotok, tudjátok, lesz verkli, nóta, kacagás, úgyhogy vágjunk is bele a közepébe. Jó szórakozást kívánok!

De jó, kelemen, kabátban itt csicsereki a kicsirigó, és igen, egyébként abban az időszakban vagyunk, ugye tudjátok már nagyon jó, hogy beléptünk már a nyár elejébe, egészen pontosan 2026. Június 1-e van, tehát májust azt, bár ugye a májusi eső aranyat ér, de úgy tűnik, hogy júniusban is így van ez, úgyhogy itt ezzel kezdjük most ezen a hétfői napon, és akkor nézzük, hogy ki és mit ír. Először is Józsi írta azt, nem is olyan régen, hogy neki nagyon jó volt a hétvégéje. Hát volt egy kis elhajlás, de nem véletlenül, hiszen a leányom esküvője volt szombaton, úgyhogy sok boldogságot kívánok, és nagyon-nagyon nagy egészséget és szeretetet. Aztán jött István, aki küldözgette nekem a szíveket és a füleseket, és természetesen most megérkezett a szöveg is hozzá. Csodás hétfő késő délután kívánunk neked, drága Dreamer Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az Isze család örül neked, hogy újra itt vagy. Tudod, mi mindig várunk, csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, hello, hello Erdőszent György, hello Erdély. Ők voltak tehát Istvánék, nagyon szépen köszönöm, és bármikor, bármennyit írhatsz, István, várom majd az aktivitásodat. Aztán itt van Mazsi, szép délután, szuperadást kívánok, kellemes fülelést mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, Mazsi, örülök, hogy itt vagy. És egyébként megérkezett hozzánk Ház és üdvözlet, Szatmári úr, kellemes zenehallatást minden szuperhallgatónak. Csapjunk a lecsóba, bár én brassóit készítek, és itt vagyok végig. Hát én nagyon örülök neki, jó lecsózást, akarom mondani brassóizást, jó étvágyat kívánok hozzá. És egyébként a Retrobox csoportban, ahol már gyakorlatilag nagy üzem van, Zsuzsika megírta, hogy ő nem lesz, mert hogy a fülese az lemerült, megérkezett Nándi is, ide talált, ebéd is megvolt, és ki van simulva. Na hát akkor jó pihenést és jó zenehallgatást kívánok, egy nagy kedvenccel fogom folytatni.

Énekelte, zenélte Two Brothers on the Floss Floor, egy jó kis 80-as, pontosabban 90-es évekbeli dallam. Na és akkor meséljétek el, milyen volt a napotok? Hát nekem valamilyen szinten fárasztó, folyamatosan foglalkoztattak, de aztán pedig hát igazándiból azért eltelt ez a mai nap. És akkor kiírt még nekem Melinda is, itt van, kellemes estét, jó adás, Dreamer. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, közben a telefonom is egy kicsit prüntjörög. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, neked is nagyon jó zenehallgatást, illetve hogyha pihensz, akkor pihenést kívánok. Gábor pedig azt írta, hogy mindig is szerettem a Retroboxot, szép napot kívánok neked, mindenkinek, aki itt van, szuperen, szabad szállás jelen. Leng a kezem, jelentkezem. Mazsi pedig táncol a kis kékruhás kislányjal együtt, és hát a Retrobox csoportban pedig ugye arról szól a dolog, hogy Nandi gyakorlatilag, hogyha attól fél, hogyha lerelaxál a nappaliban, akkor bizony jól be is alszik. Ó, Mazsihoz pedig megérkezett a pizza. Hát Mazsi, dob nekem egy jó darabot, biztos, hogy befalnám azt a, nem tudom én, hogy szokták mondani, azt a negyedet például. Itt pedig jön a Splash, lázad a szívem, gyere ma velem. Hát egészen 8 óráig jöhettek.

lázad a szívem. Na most nézzük meg, hogy mennyire lázad és nem lázad. Illetve hát, ha már lázad, akkor szerintem azért lázad, mert lassan jönnek majd a nyaralások, mindenki, mint az őrült, megy ki merre lát. Ha úgy látjátok és gondoljátok, nyugodtan leírhatjátok, hogy milyen célpontjaitok van a nyarat illetőleg, mivel szeretnétek tölteni, hogyan fogjátok tölteni, csak jöhet nyugodtan ide a Super DJ Rádióba. És akkor egyébként a Retroboxban bizonyos vendéglátóipari helyiségeknek az ajánlása van, ezt mivel kifütyülni nem tudom, ezért elmondani se fogom, de remélem, hogy hamarosan majd olyan Viber üzenetek is érkeznek a Retroboxba, amit egyébként közzé is tudok adni. Illetve még egy dolog, tudjátok, nem sokára majd beindul, olyan fél után kicsivel beindítjuk a verklit, mert hogy rengeteg verklis dal van itt, és hát majd lesz egy nehezebb és egy könnyebb, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogjátok azt majd felismerni. No, a Retrobox folytatódik tehát, és rosszak leszünk.

És aki a Viberen a Retrobox csoportban van, az most láthatta, hogy érkezett egy képrejtvény. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz, vagy milyen lesz a megfejtése. És amíg majd a Verkli megszólal nekünk, azért hozok zenéket. Most egy olyan együttes jön majd, pontosabban kettő zene egymás után, ami hozzánk nem is olyan messze, vagy relatíve nem olyan messze volt annak idején a csapatnak a főadiszállása, aztán megszűntek, újra alakultak, na előbb jön a régi felállás, aztán jön majd az új, kíváncsi vagyok, hogy ráismertek-e majd erre a zenekarra. Abban az időben hasonlóan, mint például a Scorpions-tól a Wind of Change-et egy ország énekelte, persze nem biztos, hogy helyesen, na akkor hallgassuk meg ezt teljesen.

Rumadai, Rumadai, Disco, Rumadai és Arzenium, ugye előzőleg pedig a Dragon Starin tej volt, és húha, hát van akinek jó emlék, van aki nem nagyon szereti őket, minden esetre azt viszont szeretném közhírré tétetni, hogy a 7. Super DJ Rádió találkozóval szeretnénk benneteket emlékeket ébreszteni, meg új emlékeket gyártani. 2006. július 24-25-26 és minden ezzel kapcsolatos dolog fönt van a Super DJ Rádió Facebook oldalán. Helyszín Aerotel, Jakabszállás, Portrepülő tér, a többit pedig megtaláljátok, jelentkezzetek, gyertek, és találkozzatok a kedvenc műsor vezetőitekkel is egyébként. És hát István azt mondja, hogy nem árulod el, hogy miért hiányoztál, és hiányolunk mi is téged, hogy legyünk minél együtt érzőbb. Persze, csak ha akarod, nem kötelező. Hűha! Megpróbálom, megmondom őszintén értelmezni. Nagyon szívesen megírjátok le, és felolvasom azt, hogy konkrétan mi is a hiányolás oka. Én egyébként azért hiányollak benneteket, meg az írásaitokat, mert ugye egyrészt István, te egy nagyon vicces ember vagy, jó kis vicces poénokat szoktál ütni, illetve sok olyan információ is jöhet még egyébként, vagy jött még tőled, amit egyébként lehet, hogy mi nem tudtunk annak idején, akár a kis családról, vagy a közösségről, vagy Erdőszentgyörgyről, vagy magáról, a székelyekről, vagy bármiről. Na ezért hiányolok titeket nagyon. Everybody dance, mindenki táncoljon, hát és akkor a nagy táncolás közepette még egy ismeretlen is megérkezett hozzánk. Sziasztok, szuperek! Befutottam én is, Encsike jelenléti ív Pipa. Jöttem Ózonnal repülőgép szárnyán táncolni, csodás szép délutánt, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike, Encsike, puszcsika!

Na hát Encsikének egy hatalmas puszantás azért, mert szerintem ő az egyetlen, aki figyelt az előbbi konferencban bizony egy kis hiba csúszott egy dologgal kapcsolatban, ő azonnal észrevette és reflektált is rá, hát a ló is megbotlik, pedig neki négy lába van, még Dreamernek a nyelve, abból meg csak egyetlen egy összességében.

Na hát nem sokára be is fog indulni a Berkeley, előtte még Barbra Streisannal fogunk egy kicsit elmuszmókolni méghozzá egy felújítással, és nagyon-nagyon remélem, hogy hegyezitek már a Berkeley-re, vagy ki hogyan hívta akár. Hú, mi is volt a legutóbb, amit írt Házi? Wurlitzer, igen, Berkeley-re vagy Wurlitzerre hegyezzétek a füleiteket, de előtte még fehér kenyér, barna pékség, Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk.

Barbra Streisand. Na akkor kösz hírét éterik, figyelem, figyelem, azonnal betekertem a Verklit, és egy 2 perc hozban fog majd elzenélni nektek egy darabot. Szerintem ez lesz a mai, mármint ezen az, ebben az órában a nehezebbik, a következő órában pedig jön majd egy könnyebbik. A játékszabály annyi, előadót vagy a számcímet dobjátok be a Viberünkbe, és akkor lehet majd kérni, aki pedig ebben az órában nyer kérelmet, vagy zenei kérés, pontosabban így mondom, az nyilván a legközelebbi órában már játszani játszhat, de ugye majd a kérés már nem lehet az övé. No, és akkor tehát jól megtekerem, halljuk hát!

Itt volt velünk tehát a török Safety Pro Tarkan, így indult a dal, és valóban így van, mondom is, hogy először hát az ismeretlenke, aki nem más, mint Encsike, ő írta meg, aztán Házi is próbálkozott a Sikádám nevű hát elő számcímmel, meg Koyo Atwin-nel, legközelebb Házi. Ez is sikerülni fog, én azt gondolom. Aztán Gábor próbálkozott szintén, mondom is nektek, hogy egészen pontosan mi az, amit írt. Latin eredetű az biztos, elég közel volt Ricky Martin. Aztán Melinda is játszott velünk, aztán mégsem, tudom, de mégsem, ezt írta nekünk, de szerintem ő ezt mindenképpen tudta. István pedig egy jó kis viccet hozott, amit majd legközelebb mindjárt meg is osztok. Aztán jött Mazsi Tarkan, hogyha jól tudja, bizony jól tudja. Nándinak pedig a török kamionos jut az eszébe erről a számról, az egyik előzi a másikat az M1-en, az egyik 92-vel megy, a másik 95-tel, Csikhárassám, és gondolom közben pedig MP3 csinálja.

Továbbra is várnám szeretettel azokat a dalokat, amelyeket ugye ajándékén, nyereményként le kellene játszanom. Méghozzá Encsike és Mazsi legyen majd olyan kedves. Addig is, amíg Nándi első elmelet, állj vagy lövök, mit nyertem, piros hangszórót, addig is szeretném elmesélni nektek Istvánnak a viccét. Hát hirtelen nagyon jót is mosolyogtam. A kisfaluban a nyugdíjba készül az orvos, helyére egy fiatal új kollega érkezik, és úgy döntenek, hogy együtt látogatják majd végig a betegeket, az idősebb mindenhol bemutatja a fiatalt. Az egyik asszony panaszkodik. Doktor úr, mostanában állandóan fáj a gyomrom. Az idős orvos válaszol. Nem evett túl sok friss gyümölcsöt? Legyen kedves kevesebbet enni, és akkor rendbe fog jönni. Amikor a két orvos elhagyja a házat, a fiatal csodálkozva kérdi. Hát, maga aztán nem semmi. Hogy tudta ilyen gyorsan feltenni a diagnózis, hiszen meg sem vizsgálta. Egyszerű, lejtettem a stetoszkópomat, és amikor lehajoltam, megláttam, hogy az asztalt a szemetes tele van baránhéjjal. Így azonnal rájöttem, hogy mi a baj. Mennek tovább majd egyik házról a másikra, aztán betérnek egy helyre, ahol egy idősebb asszony fogadja őket, most a fiatal orvoson a sor, az asszony elmondja a panaszát. Doktor úr, mostanában állandóan kimerültnek érzem magam, egészen legyengültem. Nos, asszonyon, talán nem kellene annyi önkéntes munkát vállalnia az egyháznak, pihenjen többet. Hát amikor kimennek, akkor nagyon-nagyon elcsodálkozik az idős orvos, megdöbbenve kérdezi a kollégától. Hát ez meg honnan tudja, hiszen meg sem vizsgálta a hölgyet. Mégsem nem is ismeri őt, egyszerű. Amikor leejtettem a stetoszkópomat és lehajoltam érte, megláttam az ágy alatt a tiszteletes urat.

Na valahogy Házi is benyújtotta az igényét, szerintem majd ezt is le fogom játszani, már csak azért, mert ilyen kitartó vagy Házi, és azért köszönöm, hogy gondolsz erre is. Viszont most Mazsi lesz az, aki nem egy retrót kért, viszont ezt szeretné meghallgatni. Szokták volt mondani, te kérted, én meg játszom itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban. 7 óra múlt pár másodperccel.

Ehhez a dalhoz kaptam egy kis diszkográfiát, és ez az Erreng albumról való. Most a világ körüli turnén ez az album, ami hallható a BTS-től. Mazsi, köszönöm szépen. És akkor Házi azt írta, hogy na köszöni szépen, mert hogy írta itt nekem, hogy a Moho Sapiens Angyal Bőrben című albumot tette be, ha jól láttam. Demjén Ferenc bármelyik, igen, tudom, hogy nem vagy Wurlitzer, de hálás köszönet. Viszont a dalt pedig én választottam neked a Homo Sapiens Angyal Bőrben című albumról. Szerintem a Brassóihoz pont illik is.

dal címe pedig nem volt más, mint a Zabálás és a Moho Sapiens-től szólt a dal. Hát közben Istvánnal megbeszéltük, hogy ugye én nem saját magam miatt tűntem el, vagy én el akartam tűnni, hanem egyszerűen volt egy életszituáció, ami sajnos eddig tart. Ott. És most már, hogy ugye házének a dalával is egy kicsit megmosolyogtunk, akkor szerintem fokozzuk tovább a hangulatot. Az Irigy Hónai Mirigy fog majd segíteni nekünk itt a Super DJ Rádióban. Ébresztjük azokat az emlékeket.

voltak jó dalok, na nem most, még régen. Volt olyan is, hogy találtam rímeket. Ezt hogyha hallgatom, a cipőmet nézem. Volt olyan is, hogy

És most gondolkodok, hogy gyakorlatilag házének a kérése másodszorjára is teljesült, hiszen ez egy Demjén nóta volt eredetileg. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy teljesen kimaxoltuk a lehetőségeket. És akkor szeretném megosztani veletek, mert hogy Nándi kérdezett, hogy Dreamer, kik lesznek a rádiós DJ közül a Talin? Na én megmondom őszintén, a névsort én nem készítettem el, viszont föltettem a csoportunkba, mert megkérdeztem, hogy kik lesznek, és remélem, hogy hamarosan közé tudom adni. Azt tudom, hogy van egy úriember, aki bejelentkezett hozzám, akit úgy hívnak, hogy Kukori bácsi, és Lenga keze, ő jelentkezik, ott lesz a Talin. A Mohó nem csak Sapiens, szia barátom, sziasztok, szuperek, írta ő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, remélem, hogy most már pihensz munka után, vagy éppen lehet munkában, vagy nem baj, majd megírod. Én pedig ugye mindenképpen közreadom a választ, Nándi, hogyha megérkezik a kérdésedre. Addig is egy nagyon-nagyon-nagyon régi nóta. Úristen, az 1977-es MK, talán MK25-ös magnó. Á, nem, lehet, hogy butaságot mondok. Szóval az MK első faszínű MK magnónkból többször ez a dal szólt. Egy nem is tudom honnan hozzánk került kazettán. De most már tudom egyébként az előadót. Eurythmics, Sweet Dreams. Na nem jó éjszakát, hanem nagyon jó éjszakát.

Akár hiszitek, akár nem, ez az egyik korai elektronikus zene ikon volt, amit szólt a rádiónkban is. No, és akkor, hogy Nándi, mindenképpen tudjak neked válaszolni. Boriska azt írta, hogy ez titok, Imi pedig gyorsan rá is hegesztette egyet, hiszen nem titok, nincs semmi értelme a kérdésen, jöjjön el, azt mög tudja, hátja. No, és hogy miről beszélünk, a Super DJ Rádió emlékeket ébresztünk 7. találkozójáról, 2026. július 24-25-26-án, az előbb ezt rontottam el, és 2006-ba vittelek volna titeket. Na szóval 2026. július 24-25-26, méghozzá az Aero Hotelben, Jakab szálláson, úgyhogy jelentkezzetek, gyertek, és bulikázzatok egy nagyot. Tudjátok, azt már elmondtam, hogy Kukori bácsi ott lesz, és hát az előző pici szösszenetekből talán lehet sejteni, hogy kivárható még majd ott, de pszt, nem akarok semmit sem elárulni. Közben Encsike pedig forralja, remélem, a kis kérését, ami ebben az órában még el fog hangzani, remélem, mert hogy 8 óráig leszek itt veletek, nem sokára beindul majd a második verklis dal is, addig pedig hát kisütünk egy meg a mixet.

Emi igen szólt az üzenet Encsikéről. Ha-ho, Dreamer, Encsike meg jól el lett felejtve. Bocsika, igaz, én nem jeleztem vissza, de milyen zenés illik Málna habos parfétó?

Na hát remélem, hogy Ancsike Encsikének a hab és a torta teljesen jól esett, mert újból betekerem a verklit, és arra gondolok, hogy a következő dal már sokkal-sokkal közelebb már áll majd hozzátok, és sokkal többen fogjátok kitalálni, hogy konkrétan vagy az előadó, vagy a szám cím, vagy esetleg mindkettő jöhet. Ahogy emlékeztek, olyan 2 percig tart majd ez a verkli, a betekerés megtörtént, hallgassátok hát szeretettel.

ugye látjátok, hogy az öreg Vertli hogy zenéli nektek Avicii-t, és bizony-bizony erről az előadóról van szó, és ez a Vertli dalt szólt most a Super DJ Rádióban, és hát azt kell mondanom, hogy ugye Mazsi és hát Angie-ke, ők nagyon ismerik a zenéket, és természetesen kivételt is fogok tenni, hiszen csak ők ketten írtak, és hát most ezt a szabályt félreteszem, hogy nyugodtan kérhet Mazsi is, meg Angie-ke, és Angie-kének már szerintem végig fogom játszani az ő dalát itt majd a Retroboxban, remélem meg is fogja írni azt, hogy mit szeretne hallani a mai adásban.

A félreértés ne essék, a Fresh dala ez még nem Encsike kérése volt. Encsike kéréseit még egyelőre nem kaptam meg. Szívből várom őket itt a Super DJ Rádióban 19 óra után 31 perccel plusz 3674 595 995. Ez a Viber, ahol lehet kommunikálni a műsorvezetővel, és hát be is lehet kerülni a Retro Box nevű csoportba, ahol egyelőre egy picikét le vagyunk punnyadva, mint a mai időjárás. Na, és addig, ameddig megjön majd az Encsike kérése, addig egészen közel kerülünk hozzátok a Fun Factory segítségével.

És miközben pörög a Fun Factory Close to You, közben ugye megbeszéltük Encsikével, hogy milyen zenéket, vagy milyen zenét szeretne kérni, és időközben szóba került, hogy ő egy gint szeretne, egy gint tonikkal nem tudok, viszont citrommal mindenképpen, Gigi D'Agostinoval együtt.

És miközben Gigi D'Agostino jól megkeverte a Gin Limont, jön is gyorsan Encsikének a kérése, bár kimondottan ez sem egy retrós. David Guetta, Babe Rexha és Belvin, G. Belvin, Say My Name. Ez egy jó kis dal nektek, nagy szeretettel, és Encsikének, aki kitalált

távolság megölte, addig viszont Encsikét összehozta. A következő üzenettel fog jönni a dal, amit le fogok játszani ezután. De tudod mi, Dreamer, a kövi legyen, de elhúz a John kis csavargó. Egyszer hallottam Kukori bácsi műsorában, és ezt rég úgy szerettem. Köszönöm szépen, puszcsika, Encsike.

Egy cugidal Johnny-tól, egy jó kis kérés Encsikétől. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottatok, majd legközelebb folytatjuk. Hát 12 perc van még a Retroboxból jönnek majd a zenék, és megmondom nektek őszintén, egy üzenet felett, pontosabban egy kérdés felett ilyen eléggé slendriánul elsiklottam, méghozzá Józsi azt kérdezte, pontosabban nem, Nándi azt kérdezte, hogy te Menel Atalira, Dreamer. Hát Dreamer az idei Talit az kénytelen lesz kihagyni, úgyhogy sajnos engem nem fogtok megtalálni, de a műsorvezetőket, akiket annyira szerettek mindenképpen, úgyhogy nem csak ezért érdemes elmenni, hanem más programok is lesznek emiatt, és hát természetesen a buli. Ja, azt elfelejtettem elmondani, hogy ebben az időpontban a Super DJ Rádión gyakorlatilag folyamatos közvetítés lesz, konkrétan délelőtt 10 órától kezdődik a bulinak a közvetítése, és tart kifulladásig, és ez mind a 3 napra így igaz, úgyhogy majd, ha valaki nem tud ott lenni valami miatt, ugye a rádióból is kicsit hát bekapcsolódhat ebbe a dologba. No, ha már elhúz a Johnny, akkor majdnem egy másik, egy Another Night következik. Legszívesebben nem mondanám el kitől. A 80-as években egy Safety Pro úriemberről van szó, egyébként Jason Donovanról.

Szemezgetek még a Viber üzenetekből. Melinda azt írta, hogy kellemes estét, jó adás, Dreamer. Tudom, de mégsem. Köszönöm az adást. Ja, bocsánat, egy kicsit Dreamer. Tudom, de mégsem.

És akkor Encsike pedig azt írta elég kajánul, kajánságot érzek egy kicsit ebben a két mondatban. Én tudom, hogy kik lesznek ott, és azt is, hogy biztos ki nem. Na, mit szólsz? Szóhoz sem tudok jutni. És ezzel kapcsolatban egyszerűen küldenék egy dalt.

Mazsi feltett egy kérdést, méghozzá az, hogy neki küldöd, vagy úgy a hallgatóknak. Nos, a dal címe találkozunk még, tehát ebből egyértelműen kiderül, hogy természetesen a tisztelt Super DJ rádió hallgatóknak küldöd.

A Cosmix volt az utolsó dal, utolsó előtti dal a Retro Boxban, ugye Super DJ Rádióban emlékeket ébresztünk minden órában és minden percben. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt két óra hosszát velem töltöttétek. Olvasom még az üzeneteket, amelyek itt vannak a Retro Box csoportban. Azt írta Nándő, hogy de jók ezek a hazai zenék. Majd Encsi írta, hogy drága Dreamer, nagyon szépen köszönjük a szuper zenéket és hogy a kért zenéket is leadtad. Szép estét kívánok mindenkinek, Mazsinak külön sok-sok puszit, Encsi. Jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Ugyanúgy, ahogy Istvánékkal, szép estét adjon a jó Isten mindenkinek innen Erdélyből, Erdőszent Györgyből, a jó kis folyócska mellől. Nagyon szépen köszönöm, és nektek is kívánok nyugodalmas pihenést, most már lassan nálatok 9 óra lesz. Köszönöm szépen a szuper zenéket, és azt is, hogy játszhattam, szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek, neked és minden kedves hallgatónak. Ez pedig Mazsi üzenete volt neked, nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Mazsi. Jó éjszakát kívánok, és nyugodalmas pihenést, házi is itt van, szép

estét, írta ő. Remélem befalta már azt a brassóit, hát neked is szép estét és hasfájás nélkülit. Legközelebb majd hétfőn találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, hallgassatok minél több Super DJ rádiót, hiszen csak nektek zenélünk és emlékeket ébresztünk. Sziasztok!

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szuper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Szuper DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Télben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Csak neked zenélünk.
1: Check it out, check it out.

0: love. I'm here in web radio station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk. All my civil all tight. Cause when I come wrong. In a regular, I'm off in business.